0: Super Larsen, la radio du Brivadois Forez, la radio qui va du Brivadois jusqu'au Forez, sur le 101 FM, en web radio et en podcast, même dans la montagne.
1: De kilenc rajkon muzsik állt a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, dira, da, talá, nala, diri, nala. Oj, talá, na, te, di, di, la, talá, ja, ja, diri, nala, da, talá, ti, na, ja, odri, de atalá, et, ádri, da, la, da, ja, teri, da, talá, nala, diri, nala. Oj, de, la, ja, da, ja, da, di, ja, diri, da, ja, ja. Oj, ti, di, da, ja, diri, da, talá, ja, teri, da, talá, na, ja. Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diridata la la la, aladida, etera daridi na na ridi na ya. Hogy adridata la la, etalani da na da, etina la la, etina la la la ya.

Adame, Kanashto, Akiramete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona